0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
4: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

tejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a táborba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: 96.4 Base FM.
1: I go in the bunker. I stay up in the jungle.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Emberéleteket is követeltek a szabadtéri tüzek, légiparádéval is készül a honvédség az államalapítás ünnepén, elszórtan lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófavédelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelentett az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tiszta vatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanószerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Szerencsés szerda reggelt minden vészesnek, és csodaszép napot a mikrofonnál, Erpi. Csapjunk bele a következő 4 órába, és a napba, amivel indítom a kört, Betonofi, Lil Frak, Krúbi hármasa, és én az Off-White. Mindenkinek kellemes ébredezést, ha már úton vagytok, akkor pedig start.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. T

0: elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96-i Bass FM Rap Hip Hop R&B ellopta Darius kulcsát, a megjelenés évében eszméletlen nagyot tarolt. Az Egyesült Államokban a gyémánt mellé még azért odarítjentett egy háromszoros platinát, úgyhogy nagyon messzire rúgták a pöttyöst. Ilyen Flowride, a T-Pain és a nyári

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett el Kulári Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
2: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki az ország nagy részén, azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4. Base FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuperszónikus szerdát és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom nektek a részleteket hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök Budán, a második kerületben, a Törökvészi úton, úgyhogy ha itt autóztok, akkor csak óvatosan és körültekintően. Jön Ryan Castro, Capo Gangsta és a La Villa, egy újdonság nálunk, itt a 96.4 Bass FM-en. Hegyezzétek a fületeket.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Kod 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: And if

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Emberéleteket is követeltek a szabadtéri tüzek, légiparádéval is készül a honvédség az államalapítás ünnepén, elszórtan lehet csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófa védelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy a regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelentett az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnepprogramjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanó szerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel, továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B mindenkinek. Kellemes ébredezést, ha más tartoltok, akkor óvatosan. A mikrofonnál RP, jön egy jó dal hozzá. Várj meg, Vézsi, Rézműves közöse.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek dinamikus napot és óvatos vezetést a kilométerek során. Árpi vagyok, mondom mellé az infókat. Tart még a sávlezárás a 13. kerületben Pesten, a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint Újpesten a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában. Ha ezen helyszínek bármelyikén autóztok, akkor erről jó, hogyha tudtok. Mi a Doja Cat? Paint the Town Red. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Yeah.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokál patriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Változások jönnek az oktatásban, a méheknek is szükségük van vízre. Ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiunknak Gross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Folyamatosan itatjuk a méheinket, egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, hűti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárban, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyukkal a kijáróban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptár, a viasz 63 fokon olvad, ha méhek nem hűtenék a kaptár, tönkre menne minden lépkészlet.
1: Átvették a tiszti hivatás jelképeit, így az avatási szabját és a hadnagyi válszalagot a leendő honvéd tisztek. 103-an vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezett kinevezési ceremónián. Ünnepélyes eskütételük a hagyományoknak megfelelően holnap, Szent István napján lesz a parlament előtt a Kossuth téren. Idén is lesz kutatók éjszakája, az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A programok folyamatosan frissülő listája a kutatók éjszakája honlapján követhető nyomon. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Jó helyről inspirálódott a kicsi lány, hiszen olyanokat tart példaképének, mint Michael Jackson, Beyoncé, és a klipből is azért elcsempészett egy-két mozgás, többek között a csípőjét. Szerintem mi férfiak ennek kimondottan örülünk a klipben is. Jön Tyler, Push to Start, itt a Kedvenc Rádiótokban.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és óvatos kilométereket. Árpi vagyok, érkeztem hozzá az infókkal. Tart még az időszakos és szakaszos sávlezárás napközben az Üllői úton, ha itt autóztok, ez az info hasznos. Jön Azária, és érkezik tőle a Formóc, úgyhogy egy picit lassulunk, a dinamikát visszavesszük, itt a 96-n Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a chartokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burn a Boy, City Boys, itt a 96.4 Beast FM-en. Volume-ot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, marad a változóan felhős idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett el Kuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
3: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
2: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: yeke, tama, o yeke, cello, o yeke, tawa, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Azért azt is el lehet mondani, hogy nem minden a nézettség, bár egyébként ehhez a flexelős kliphez azért el tudtam volna képzelni valamivel magasabbat, nyilván nem von le semmit az értékéből. 6,6 millió feletti megtekintéssel, de egy-két olyan komment is van, aki nagyon méltatja, a legforróbb BSV cucc, ami valaha született, a másik pedig a legjobb karácsonyi ajándék. Srácok, döntsétek el, hogy nektek melyik a kedvenc BSV dalotok, amivel mi biztosan megyünk tovább, az nem más, mint a szerelem. Itt a kedvenc Rádiót.

0: látom, hogy láncon vagy.
1: James Defina rendezte a következő dalhoz forgott videóklipet, közelíti az 1,2 milliárdos megtekintést a legnagyobb videó megosztón a YouTube-on. Érkezik Post Malone, Ty Dolla Sign közöse és a Psyho itt a Bass-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B Hip Hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 BFM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Már több mint 5000 szabadtérit őszpusztított a nyáron, befejeződött a BKK automaták korszerűsítése, marad a változóan felhős idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották már nyáron a tűzoltókat az extrém melegben. Ebben a hónapban már áldozatok is voltak. Hárman meghaltak, miután Baranyában, Bács-Kiskunban és Komárom-Esztergomban hétvégi házakat is elértek a lángok, mondta a katasztrófa védelem helyettes szóvívője. Dóka Imre hozzátette, augusztus első két hetében átlagosan 100 riasztást kaptak naponta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja tűzgyújtási tilalom érvényes az egész országban. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat eltörölni azt a tavalyi rendeletet, hogy a regisztráció után interneten is követhetőek legyenek egyes tárgyalások. Az indoklás szerint az online nyilvánosság kockázatot jelentett az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére is. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a Nemzeti Ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Tartanak robbanó szerkereső kutyás vagy katonai közelharc bemutatót, az interaktív programok között pedig VR-szimulátor, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok is szerepelnek. Felhívják a figyelmet, hogy augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények tűnnek majd fel. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése a fővárosban. Az eddig működő 280 automatát teljesen felújították. Emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A társaság kiemeli, a 2014-es üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le az automaták, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta 442 milliárd forintot. Az ország nagy részén több órás napsütés várható ma, átmenetileg azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi tájakon alakulhat ki ezekből kisebb eső vagy zápor, máshol többnyire száraz időre készülhetünk. Sokszor lesz élénk a nyugatias irányú szél, 27-32 fok között alakulnak a csúcsok, holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly és fátyol felhőkkel továbbra is élénk marad majd a légmozgás, 30-36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

2026. május 3-án debütált, és szerintem 2026. szeptember 3-ára jóval 4 millió fölött lesz. Érkezik BSM Nagy Bogi nagy sikerű alkotása, Always Be Mine, egy jó catchy dal, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 10 közlekedés.
1: Kellemes kilométereket minden Bécsesnek. Árpi vagyok, már is mondom hozzá az infókat. Tartnék-Budán a 11. kerületben az egyirányosítás a Budafoki úton, amely közelesik a Lágymányosi utcához. Erről mindenképpen hasznosat tudtok. Jön SM Curtis közöse és a feldobott érme. Itt a kedvenc rádiótokban, szerda reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: it down. 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup the Grace albuma látott napvilágot, mára nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Beats FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke, változások jönnek az oktatásban, ma is élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét múlt kedden választotta meg az országgyűlés 140 igen szavazattal. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladatellátása. Az oktatási intézményrendszer számára is a változás kora a mostani, jelentette ki a Klebelsberg központ elnöke a Debreceni Tankerületi Központ tanévnyitó konferenciáján. Sinka Edit hangsúlyozta, az intézmények annyi önállóságot kapnak vissza, amennyi az eredményesebb működést garantálja a jövőben. A vezetőket határozott időre, nyilvános pályázatok útján választják ki, emellett a jelenlegi bázis alapú finanszírozást feladat alapúvá alakítják át az ágazatban. Szomjaznak a méhek, a tartós szárazság és hőség miatt egyre nehezebben találnak vizet a természetben, ezért itatásra is szükségük lehet, mondta rádiunknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
8: Egy 50-100 családos méhészetbe naponta 100-150 liter vizet is kell vinnünk, nyilván ennek egy része elpárolog, jelentős részét behordják a méh, nem csak ivásra használja a vizet, üti a kaptárát is, szájába vizet vesz, berepül a kaptárba, ahol kifröcsköndözik, és a szárnyuk alatt járóban lévő méhek pedig ventilálnak, ezzel hűtik le a kaptárt. A viasz 63 fokon olvad, ha a méhek nem hűtenék a kaptárt, tönkre menne minden lépkészlet.
7: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A programok között szórakoztató előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos vetélkedők is szerepelnek. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. A programok folyamatosan frissülő listája a kutatók éjszakája honlapján követhető nyomon. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A két szöszi egészen jól behúzta a Billboard listákat a megjelenés évében. A US R&B hipodalok közül az Airplane a második helyen kezdtek, a US Rhythmic Airplane a Billboardon a harmadik helyen, és a US Hot R&B hipodalok között az ötödiken. Lassan 190 milliós megtekintéssel a YouTube-on érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion közöse és a Wannabe. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96 BSFM-en.

0: brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B. Yeah.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, óvat

7 hónap alatt több mint 112 milliós megtekintéssel támadnak a déli kandúrok Ryan Castro, Capo, Gangsta, La Villa. Itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B Chris Soriano Jr. néven látta meg a napvilágot, CJ néven alkotott. Egy hatalmas dalt össze tudott rakni, több mint 530 milliós megtekintéssel fog nálunk érkezni CJ és a Vupti. Én már a vele búcsúzom, holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki töretlen szeretettel. Nektek a legszebb napot, jó egészséget, vigyázzatok magatokra, és holnap tűzi játék. Pacsi puszi ölés, a mikrofonnál Árti volt.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Biz FM.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda, és még sokan mások. High Sense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
5: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
6: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Fontos a gyógyszerek megfelelő tárolása, változások jönnek a budapesti közlekedésben, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett El Kulári Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
8: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
7: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, ezer talpammal siettem ide felétek a Bassre, én Faragó Janka vagyok, és kezdjük el ezt a szerdát. Bekezdünk egy olyan Drake dallal, ami szerintem még csak egy párszor hallhatatok itt nálunk, azt neki tudja, lehet, hogy kedvencé válik, sőt, lehet, hogy tuti, ez a Shabang.

96.4 Bass FM, Repipap R&B, ezt a dalt a Super Bowl egyik reklámjához írt a Travis Scott, aztán annyira bejött a dolog, hogy végül a teljes szám kiment, és a Billboard Hot 100 élére is felcsütült. Mi lenne, hogyha egy hintára képzelnénk és belöknénk együtt a Forbes

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Mit szólnátok, hogyha a következő órát is a legmagasabb polcra tennénk veletek együtt? Én Faragó Janka vagyok, és beindulunk Vézsével, meg Rézművessel. Ez lesz a

0: Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
3: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Pont tegnap témáztunk egy barátommal azon, hogy ha valakit igazán el akarunk engedni egy szakítás után, akkor tényleg meg kell fogni azt a dobozt, beletenni az emlékeket és rázárni a kulcsot. Csak hát valljuk be, sokszor ez az utolsó fordítós mozdulat hiányzik. A BSV-nél és Nagy Boginál is Always Be Mine.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a Follow the Flow dala, aminek a tartalma a szülő-gyerek párbeszédről szól, de nem real time-ban, hanem amikor csak utólag esnek le azok a nagy mondatok, utólag tudjuk értékelni. Mondjuk lehet, hogy nem a világ legvonzóbb címét adták neki. Itt van az Anyám mondta. Nem akar.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96.4 Bills FM, Refipep R&B. Anó gyerekként hajlamos voltam bestresszelni augusztusban, hogy milyen kevés nap maradt már a nyárból, és ezért kell felnőttként beiktatni olyanokat, mint Candy Crumble, Essig, és az EP a Patch, Peekaboo.

96.4 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Miért dolgoznánk unalomban, amikor mindezt karibi vibe-okban is tehetjük? 2016-ban droppolt a Rihanna és Drake ezt a számot. Emlékezzünk meg róla, itt a

0: 96.4 Bills FM, Rap Hive per MB, dobjatok ránk egy Viberes üzit, mi a helyzet ott, 0620 96.4 99 99. Mi továbbra is kitartjuk a legjobb észes zenéket, Manuel és a Need You. I need you right now.
1: I need you. Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Diaz és Menta, akiknek ez alapján, a dal alapján nagyon jól állna egy lépőjtös együttműködés. Jelentkezők?
1: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál.
0: Ez a méreg a Bass FM-en.

yeah, yeah. Demo, oh yeah, yeah. Jello, oh yeah, yeah.

0: tessék.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hive R&B. Post Malone-nak ez volt az első olyan dala, ami átlépte az 1 milliárdos lejátszás Spotify-n, és a klip egy pontján konkrétan aranyeső hullik. Na de ide figyelj, a Post Malone, hát nekünk is van magyaros változatú aranyesőnk. Valaki majd mutassa meg neki.

96.4 Bass FM, Rapipap R&B, mivel a retro újra szexi, szerintem MC Gőzi is kicsit hasonló vibe-okat hoz. Persze lehet, hogy nem tudatosan, de valamiért én egy pillanat alatt visszacsöppenek a dalai halatán a magyar hip-hop egy régebbi korszakába. És rögtön eszembe jut, hogy miket is hordtam akkor, itt a 96.4 Bass FM-en

96.4 Bass FM, Red Hip Hop R&B, érkezik Morion S az Ez az árával, és a dal hallatán rögtön elkezdek asszociálni, hogy a legdrágábbak soha nem azok a szívességek, amiket aztán pénzzel ki tudsz perkálni.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: 0620-96-4-99-99. Csörögjetek be, és találkozunk itt a következő óra elején. Például az egyik kedvenc előadótokkal. Itt lesz Tyla és Push to Start.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Na, mi történik akkor, hogyha Drake kiad egy új dalt? Abban biztosak lehetek, hogy itt a kedvenc rádiótokban játszani fogjuk, és szerintem a jövő nagy klasszikusát hallgatjuk.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: a kedvenc rádiócokkal nagyon szép napot kívánok. Én most léptem, Faragó Jankának hívnak, és holnap reggel 10-kor itt találkozhatunk újra. Vigyázzatok magatokra. Érkezik Dash a Winnie Pooh-val.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-en tudjátok megtenni. Ez az Ismersz Rég a Hősöktől, Digótól és Tibáltól.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B. BSV Matyi megmutatta, hogy nem csak a trikók állnak jól neki. Az új Instagram posztjában egy oversize póló van rajta, ami szerintem amúgy tökre menőn néz ki. Érkeznek most ők a Mokambo Gang-el a 96.4-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Kendrick Lamar, ez tőle a Not Like Us, a 96.4-en. I see them.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval jön, mert meg kell, hallgatsatok velem, erre mit mondok?

0: A Bling. A Kumán. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School. Base FM.

0: them boys.
1: 96.8 Beast FM, rap, hip-hop, R&B, Feromonch legnagyobb slágerével, a Simon Says-el megyünk tovább, úgyhogy hangot fel, itt a 96.4.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá a Backpackkal, ami Dash, Young Fly és Azaria közöse, nem sokára pörög a 96.4 Bass FM-en.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Gyuris, Lilfrak, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hész Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi. Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
4: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

0: 96.4 BCFM Rap Hip Hop R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

0: közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Az első kerületben beállt a Hunyadi János út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik Belánó, eztől a Starboy, itt a Bass FM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

a Weekendet élőben látni, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mit csinál, de az összes ismerősöm, aki volt a koncertjén, azt mondja, hogy annyira zseniális, mintha hipnotizálná őket. Pörögjön tőle a Blinding Lights a 96.4-en.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, ez a Life is Good, Future-től és Drake-től a 96.4-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Toto írta meg nekünk, hogy az 5. kerületben beállt az Apácai Csere János utca, úgyhogy ha tehetitek, kerüljétek el. Köszönjük szépen az infót. Ez az Ómamma, Destől és Young Flytól, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. További kellemes délután kívánok nektek, sziasztok!
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
3: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, AKC Misi, Ősök, Átlag felett, Mollywood, Hisztomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá Manuel Need You című dala után, egy igazi vérbeli csajjal, jön Cardi B, tőle is pörög, Enough című dala itt a Beats-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Nagy Diófa utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Buraival, Fehér Krisztiánnal, Essemmel és Márióval. Ez pedig közös dolog, aminek a címe Barna Lány. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96.4 99.99-es telefonszámon. A folytatásban Betonhofi, Lil Frakki és Krúbi egy dalon belül. Szerintem tudjátok, ez az Off-White itt a BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok, lezárás az 5. kerületben, méghozzá Balaton utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar tehetséggel. Jön az ifjú Belánó, tőle is pörög, Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ma ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog be.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Eminem ikonikus dala My Name Is után gurulunk is tovább, ne felejtjétek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni, telefon, SMS, Viber 0620-96-499-99-es telefonszámon. A folytatásban magyar vizekre elvezünk, érkezik a Manuel, tőle is szóljon Zombi című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet, egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: szagva.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a folytatásban Da Baby-vel és Roddy Ricch-el megyünk tovább, ez pedig Rockstar című dalok itt a Bass FM-en, ne gyerünk!
2: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, step in the kitchen,

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Nem olyan régen látott napvilágot a következő dal, kollaboráció. Jönnek BSV kiegészülvén Nagy Bogival, ez pedig Always Be Mine című slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en, ne gyerünk!

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ha a sorvégi rímeket nézzük, már akkor kiderülhet, hogy vajon melyik dalról beszélek. Kis Bibi, Cardi B, Azidesi, Habibi, Azáriával és Dessel megyünk tovább.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jártad a DNA Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
3: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó óránba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok még üzenni továbbra is, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620 96 4 99 99-es számon. A folytatásban Doja Cat jön itt a Bass-en.

0: ében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek
1: rám. R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: Hitfm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket

teszik rád, mint golyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, csak oktatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Hát úgy is észreveszik, ha nem szólok.
1: Csak egzés kállom.
0: 11. Hát kellett neki egy
2: egzésre, hogy nem lehet. Ez így nem mehet.

0: Pesten kívül is.
1: Bizfm.hu. Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: 94.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor